2, 3, 4. Tieteke, petteke, tieteke, petteke. Tieteke, petteke, tieteke, petteke, petteke, tieteke. Scheiße.